makachakachi anakujando kula ananjiga nyauchibichi selemia ganjigalamwe jele nyumba